Kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu, kata vanu